Marketlerde Ariel Yüzü Toz 3 kilogram 9 manat 99 katiye. Bredo Uşak Bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 edendi. Yani 14 manat 40.